0: arra kellett volna én is még menjek, de kimondták, hogy nekem, hogy és nem kellett volna én sem, de ti azt mondtátok nekem, hogy hátra is 100 fehér virággal ki kellett volna, nem, hogy azt mondták, hogy én átnám kellett volna, nem, de láttam őket, hogy mondták nekem, hogy állni is hátra is. Nem integetek is nekem vissza, hogy láttátok, hogy én nem kellek volna, és nem 100 fehérre, de ti száz fehérre, én nem kellek volna, és mennem, és
1: Shit is.